nem én, ugye a csepp szíve, márcs a remény, Hollywood, Hollywood, minden kislány odafut.

égi tünemény, ugye a csepp kis szíve, már csupa remény. Olipú, minden kislány odafut.

kicsit gyalogszom. Te nem szerettél engem, sajnos én még most is várlak, hát ha visszajössz, hát ha minden jó lesz még.

0: Hallgatóink, operett előadás következik. Víg Özvegy, operett három részben. Zenét szerezte Lehár Ferenc. Leon Viktor és Stein Leo szövegkönyve alapján rádiószínpadra alkalmazta és rendezi Német Antal doktor. A verseket Litz Nándor doktor fordította. A rádiózenekart vezényli Friedl Frigyes. Személyek. Zita Mirko Báró, montenegrói párizsi nagykövet Maleczki Oszkár. Valencien a felesége Farkas Ilonka. Danilovics Danilo gróf, követségi titkár, Laurisin Lajos doktor. Glavari Hanna, az özvegy, Honti Hanna. Camille de Rossillon, udvardi Tibor. Vicomte Cascada, Hámori Imre. Rôle de Saint-Brioche, Malli Győző. Bogdanovics, montenegrói konzul, vitéz Garamszegi Sándor. Szilvánia felesége, Berki Lili. Gromov, montenegrói követségi tanácsos, Petes Sándor. Olga a felesége, Haraszti Mici. Traszkolja, Gobbi Hilda. Nyegus, írnok a követségen, Gózon Gyula. Egy hölgy, Hódi Gitta. Egy másik hölgy, Kóri Judit. Ismét másik hölgy, Rombári Gertrúd. Egy úr, Szilasi Gyula. Egy másik úr, Primus István.
1: A heti programot illetően azzal kezdem a megbeszélésünket, hogy a mai napra én szeretnék műsort ajánlani.
2: Tessék!
1: Az egyik a rádiózenekar adása 21 órakor a Kossuth Arénában.
2: Mi a műsor?
1: Dvorzsák Új Világ szimfóniája.
2: És mi a másik?
1: Ugyancsak a Kossuth Rádión 22 óra 30 perckor adásra kerül Mihály Ivánovics Glinkának, a nagy orosz zeneszerzőnek életregénye.
2: Helyes, tehát ma este meghallgatjuk ezeket az adásokat.
1: Igen.
2: És ezzel egyidejűleg felhívom a figyelmét arra, hogy holnap a Petőfi Rádió 19 óra 40 perckor Puccini Turándot című operáját közvetítik.
1: Ezek szerint tehát csütörtökön meghallgatjuk a Turándotot.
2: Pinteken menjünk moziba.
1: Melyik be?
2: A Fórumba. Egy új kitűnő szovjet filmet mutatnak be, a Becsületbíróságot. A film Alexander Stein forgatókönyvéből készült, és a szovjet értelmiség körében játszódik. Halljuk a tervet szombatra.
1: Szombaton menjünk el az operába, Mussorgszkij Hovánc Csíner című dalművéhez.
2: Helyes. És vasárnapra, ha megengedi, én ajánlok egy kedves tavaszi programot.
1: És pedig?
2: Kirándulást, egy kis túrát.
1: Hová?
2: Az Újpesti Természetbarátok Egyesülete kirándulást vezet Kevélyek és Oszoly vonalán keresztül Pomázra.
1: Remek, benne vagyok. És hol találkozunk?
2: Vasárnap reggel 7:30 Újpesten az Árpád út és Bajcsi Zsinszki út sarkán. Helyes?
1: Kitűnő.
2: Na, és 17-én hétfőn...
1: Menjünk el a Városi Színház nagyzenekari estére, Komor vezényel. Közreműködik Majnár Dick Gordonka művész, a műsor a következő, Szabó Ferenc Moldován rapszódia, Dvorzsák Gordonka verseny, Hacsatúrián Állarcos bászvic és Dükká Dűvészinas.
2: Jó mulatást!
1: Magának is!

0: Kövessen bennünket Facebook oldalunkon, és értesüljön elsőként 12 csatornás rádiónk legfrissebb híreiről.
1: W 4870 kilociclos, onda corta.

0: csinos, praktikus és milyen pici retikülben is elfér.
1: A Nife gyártmányú törpelámpa a modern ember lámpája. Ára egy pengő 86 fillér. Gyártja a Nife akkumulátorgyár. Minden szaküzletben kapható.

Schirmen ich óvíz, másik bőkol egy oázis, megszomjaztam a nyelvem földikén. Tempótak szól a papuska, én sem lépkedek papucsba, szegény bokám úgy megdagadt, nézd csak! Négy bús teve paktat ma, jaj, mikor érkezünk Bagdadba, ne sír leányom Miranda!

nós. Egy hétig tart még ezt az ügyet, kiheverem. Így sokáig eddig senki másért nem gyötört a bánat. Holnap már reggel 8-kor kezdem a busulást. Rémes éjszakám lesz, egész ilyen forgolódom én. De aztán lesz nekem

oda az egész hetem. Nem jó ez így szívem, nem lehet így komoly dolgot elintézni levélben. Nem volt ez korrekt dolog, remélem jól tudod. Vártál volna még egy napig, ameddig én szakítok. Hibajt még nálam nem okozott a szerelem. Szörnyű állapot, de hét napig most búsulok utána. Egy hétig tart még ezt az ügyet, kiheverem. Így sokáig eddig senki másért nem gyötört a bánat. Holnap már reggel 8-kor kezdem a busulást. Rémes éjszakám lesz, egész éjjel forgolódom én. De aztán lesz nekem egy másik partnerem, kínálat százszor.

0: hogy ezt a csicsónét sehol sem lehet látni. Pedig meg akartam neki mondani a véleményemet. Na végre, itt van!
1: Hely csicsóné, drága, a három lánya, csak egy szoknya.

maga már nem nekem való, nem kell már a muzsika szó, nem kell a szerelme a csókja, nem tehetek róla, mióta züllött vagyok én, a szívem nincs már a helyén, lelkemből nem fakadt több nóta, rossz lettem azóta. Még se tudtam elfeledni azt, hogy mi a szerelem. Még se tudtam más szeretni, jaj, mi lesz velem, maga már nem nekem való. Nem kell már a muzsika szó, lelkemből nem

Halló, halló, nincs a szamári megfelelő. Halló, halló, halló, nincs a Rolls-Royce sem megvetendő.

Halló, nincs a szamár is megfelelő. Halló, halló, halló, nincs a Rolls-Royce sem megvetendő.

Ide, lelkem! Ne féljenek tőlem! Tonyban vagyok a Rádigóból. Eppedig itt a Rádigó masina. Evel az automobillal akarják elvitetni a magik hangját. Az enyémet a zsevár hozzák le Pestről. Bár inkább a feleségemét vitték volna el valahova. Igaz ugye, hogy olyan messze esőhely nincsen a világon, ahonnét az én asszonyom hanghullámjai haza nem jönnének. Hogy Rádigó, Rádigó, technikovívmánya, ezt még te se tudod.

Záborszky cukrász legmodernebb üzemében kiváló szakemberek készítik a híres záborszky süteményeket és desszerteket. Étteremben, kávéházban, eszpresszóban ezt kérje. Záborszky cukrász díszmunkái az idei cukrászversenyen 5 díjat nyertek. Ez bizonyítja, hogy a cég nem csak minőségben, de művészi kivitelben is első rangot nyújt. Záborszky cukrász, 32-esek tere, 2.

0: mama. Ain't you coming out tonight?
1: He could

0: mintha sötét szemüveget viselne, olyan kevés fényt ad a kiöregedett izzólámpa.
1: Cserélje ki sugárzó fényű új tungsram izzólámpára.

még sem változtat egy új közvélemény. Ha már egy nőnek múltja van, s a hűség ellen véd, a minimum, hogy legalább legyen kissé diszkrét. Olyan asszony nincs, és még nem volt, aki más még nem csókolt, aki mindent megfontolt, s aki másra nem gondolt. Olyan asszony nincs a földön tán, aki nem lángolt még fel, kinek egy kis flört nem kell, lila színű pettyekkel. Aki mindig jobbra lépett csak, és a csókod nincs kedve, mi a férjnek mindent őszintén egyszer elmesélhetne. Olyan asszony nincs, és nem volt még, aki rosszra nem gondolt.

0: Halló, fölvéve 1942. október 22-én az új erősítővel és a telefonszem Tauchstuhl mikrofonnal.
1: A nap 24 órájában átélheti a rádiózás történetének legszebb perceit. Itt a Rádió D Gramofon csatornáján.
2: Új fények, új szórakozó helyek várják a dolgozókat, ahol olcsón ehet, olcsón ihat, remekül pihenhet, kellemesen szórakozhat. Ha pedig sietős a dolga, ugorjon be egy népbüfébe. Mindenütt jól fogja érezni magát. Üzemek a város minden részében.

ha sokba jött, talán a lenni adóval. Ha jó a nyúsod, jönne meg egy hajóval, ha társbérletbe lennél néhány lakóval.

0: Menj egy jót aludni, és a többit felejtsd el.
1: Take it easy.
0: Nem törődünk mától kezdve semmivel. Ha itt-ott

0: Siófok a nyaraljunk a fogasszállóban. Új vezetés, hangulatos esték, magyar-francia konyha, zene, tánc, reggelig nyitva.
1: A haladó ember kultúrforrása az élet és tudomány. Szórakoztatva tanít az élet és tudomány. A természet és tudomány minden kérdésére választ ad az élet és tudomány. Általános műveltséget nyújt az élet és tudomány. Élet és tudomány a legolcsóbb képes hetilap. Ára 80 fillér.
2: Ma mindenünk a sport, a fő egy új rekord, vívát, éljen a sport! Ülünk győzelmi tort, lefőztük ezt a kort, vívát, éljen a sport! Úgy ver a szíved, start, vigyázz, már jaj a hideg, majd kiráz. Ma mindenünk a sport, a fő egy új rekord, vívát, éljen a sport!
3: Láttam az olimpiát. Ami élek, nem fogom elfelejteni, nem csak azért, mert a stadionba kilopták a zsebemből az órát, a pénztárcát és a kabátomból a bélést, hanem mert tényleg nagyszerű volt. Mennyi ember! Én mondtam is egy hölgynek, akinek nem jutott ülőhely, hogy én nagyon szívesen átadnám a helyemet, ha üres lenne. Tehát sajnos én ülök rajta. Nekem a birkózás tetszett a legjobban. Mikor a kárpáti ellenfelének a veséjét letett a zsűri asztalára, azért még kétséges volt, hogy ki győz. Amikor aztán az egész aprólékot letettek, külön a zuzát, külön a májat, bejelentették, hogy a magyar győzött. A lovaspólós tetszett. A lovaspólót egy kis sárga gömbbel játszák. A játék elején nincs baj a gömbbel, de amikor már sokat szaladgáltak a lovak a pályán, akkor már nem tudni, hogy melyik gömb tartozik a játékhoz. A játékosok e mól az összes gömböket szétverték. Hogy utána a publikum hogy nézett ki? A rendezés nekem nem tetszett, a rendezés. Megéheztem és körülnéztem, hogy hol lehet valamit enni. Ki volt írva egy táblára, büfé 2 perc. Megyek, megyek, megyek, sehol büfé. Végre egy órai gyaloglás után megtalálom. Mondom, a büféstek mellesleg egy nagyon szép lány volt. Uram, hát hogy lehet kérni, hogy 2 perc, mikor ez minimum egy fél óra? Azt mondja ő, de igen kérem, ez 2 perc. De nem önnek, hanem az Owensnek. A vívásban Kabos győzött. Mikor a nevét olvastam a műsorban, azt hittem, hogy ez a Kabos nevű komikus. Már előre röhögtem. Mulatságos is volt, amikor az olasz Marcival összeugrottak, mint 2 kakas. Mikor aztán már komolyra fordul a dolog, elmentem. Én a Kaboson röhögni akarok. Általában az egész olimpiát remekül sikerült. Amíg kim voltam, a feleségem megszökött az egyik barátommal. Ezt a levelet hagyta otthon. Ödönkém, utállak, és ezért megszöktem a Manóval. Csókol hű feleséget, Debella. Hát a másért nem, ezért érdemes volt kimenni az olimpiátra.
2: Ma mindenünk a sport, a fő egy új rekord, vívát, éljen a sport!

magyar kegyed. Hogy olyan fényes, mindenre képes, és csoda édes gyerek. Ha majd magáért oda leszek, háztüzet nézni csak oda megyek, hát mondja, ki a mamája, ki a papája, kinek a lánya kegyed.

como mayo, yo papayo, ine con laño, que yes. Ugyujon fényes, mindenre képes, és csoda éves gyerek. Ha majd magáért oda leszek, háztüzet nézni csak oda megyek, hát mondja, ki a mamája, ki a papája, kinek a lánya kegyed.

0: Radio D, your gramophone station.
1: Baktériumokat egy perc alatt megöli a szuperlizoform. Biztos fertőtlenítőszer. Ára egy pengő.

majd ha bemegyek bakának, búcsút rebegek magának, s mert úgy szeretem, összeölelem jól. És ha menetel a század, csókot nem egyet, de század, intek kifele, hogyha a zene szól. S minden este majd, ha a kürtös trombitál, gondolatban ott leszek én a hanglinál. Majd, ha bemegyek bakának, búcsút rebegek magának, s mert úgy szeretem, összeölelem jól.

0: Ha megunta a sercegést, kapcsoljon át másik adóra, de maradjon velünk itt a Rádió D-n.
1: Ne menjen moziba! Mozi újság nélkül.

Shine away your blueses. Shine, start with your shoes.

hez nem kell szépség, szerelemhez nem kell ész, szerelemhez nem kell semmi más, csak szerelem kell és kész. Szerelemhez nem kell kastély, az a sok pénz, az csak gond, szerelemhez kell egy kislány, és egy fiú kell, aztán pont.

0: szerelem hez nem kell így, szerelemhez kell egy kislány és egy fiú kell aztán. Megnyugtató dolog, ne tanítás, és hogy bemagolom, nem is vitás, ám csak hol felelek belőle.
1: Egy a fontos ma már, tananyag, feletető tanár, majd csak akad. Egy-két leckét, fel is mondhatsz előre, na sajnálom.

toronyait, Párizs minden éjjelét, érsz-e még valamit?

amelynek javaslatára az országgyűlés elhatározta, hogy Miklós Béla vezérőrnagyot bízza meg az ideiglenes nemzeti kormány megalakításával. Az országgyűlés ezután elnapolta magát, és utána Miklós Béla vezérőrnagy az országgyűlésnek bemutatta kormányát. Részletes megvitatás után az országgyűlés megerősítette a kabinet összeállítását abban a formában, amelyben Miklós Béla benyújtotta. A kormányban helyet foglalnak a magyar katonai köröknek azok a kiemelkedő képviselői, akik elhatározták, hogy tevékeny részt vállalnak a német csapatok elleni harcban, továbbá párton kívüli személyiségek, akik a közéletben és a tudományos életterén voltak tevékenyek, volt országgyűlési képviselők, valamint a Magyar Demokrata Pártok, a Független Kisgazdapárt, a Parasztság, a Szociáldemokraták és a Kommunisták.

0: September, október, november, most legyen szerelmes az ember.
1: December, január, február, a szívünk egymásra rátalál.
0: Ha március hóban jön egy kislány jóban, de április, május az isteni.
1: Mert ez a két hónap már rég arra jó, csak hogy ekkor

mert nem vén ember, ha a Steinachnál volt már, s aki megnősülni nem mer, ugye bár az jobban jár, ki a jégeringet bírja, soha nyáron meg nem hűl, s aki ezt a kis dalt írta, az a tébolydában ül. Aki Pesten nem jár kávéházba, annak nem megy jó. Akinek Pesten van egy-két háza, annak sem megy jó. Akinek van egy kis boltja, az a más pénzéből él. S akinek csak egy kis fixe van, a farkastól sem fél.

semmi az egész, egy kis tévedés, azt hittem, hogy szeret még. Elsuhant a nyás, a szerelem már, csak egy csoda szép emlék. Könnyű nyári flört, elmúlt ahogy jött, nem siratom én Budapest. Semmi az egész,

első vontanyás, a szerelem már csak egy csodaszép emlék. Könnyű nyári föld, elmúlt, ahogy jött, nem siratom én, tud bár. Semmi az egész,

gyere velem kedvesem a zöldbe, kihűvös völgybe, ott szép a nyár. Szíved vésik majd a

Budapest 1 és 2, valamint a 4 közvetítő állomás. Filmvilág a mikrofon előtt. Gál Franciska és Hörbiger Pál énekelnek, Joe Pasternak, Székely István és Nóti Károly felolvasnak. A filmzenekart vezényli Brócki Miklós. Konferál Lackner Artur.

ugye fogyott, ki a szerencse malac, Filip sose fogott, kinek a jobb keze bal. Jót sose hal, s él, mint a parton a hal. Fortuna gyors szekerén, te nem vagy szekeres, meg vagyon írva, hogy pénz, azt te sose keres.

0: Dance music day and night in the gramophone radio of Radio Deep.
1: Itt a Szabad Európa rádiója, a Szabad Magyarország hangja 13, 16, 19 és 41 méteres rövid hullámon.

havar, mert már a húsomba mar. Ez volt a vesztünk mind, a kettőnk veszte. E csillagos, mély, forró május este, mert ahogy ott

0: Budapest 1. Kedves hallgatóink, a Legyen úgy, mint régen volt című operettet közvetítettük az Erzsébet Városi Színházból. Szövegét és zenéjét írta Erdély Mihály. Rendezte Lóránt Vilmos. Vezényelt Nagy Pál Béla. Személyek. Andor Laci Ilona Honti Hanna. A nagyasszony Zala Karola.
1: Kedves hallgatóink, operett előadás következik. Víg Özvegy. Operett három részben. Zenéjét szerezte Lehárt Ferenc. Leon Viktor és Stein Leo szövegkönyve alapján rádiószínpadra alkalmazta és rendezi Németh Antal doktor. A verseket Liszt Nándor doktor fordította. A rádiózenekart vezényli Friedl Frigyes. Személyek. Zéta Mirko Báró, montenegrói párizsi nagykövet Malecki Oszkár. Valencien a felesége Farkas Ilonka. Danilovics Danilo gróf, követségi titkár, Laurisin Lajos doktor. Glavari Hanna, az özvegy, Honti Hanna. Camille de Rossillon, udvardi Tibor. Vicomte Cascada, Hámori Imre. Rôle de Saint-Brioche, Malli Győző. Bogdanovics, montenegrói konzul, vitéz Garamszegi Sándor. Silvani a felesége, Berki Lili. Gromov, montenegrói követségi tanácsos, Petes Sándor. Olga a felesége, Haraszti Mici. Praszkolja, Gobbi Hilda. Nyegus, írnok a követségen, Gózon Gyula. Egy hölgy, Hódi Gitta. Egy másik hölgy, Kóri Judit. Ismét másik hölgy, Rombári Gertrúd. Egy úr, Szilasi Gyula. Egy másik úr, Primus István.

Szívből nem szerethetsz más úgy, mint én, sok boldog órád lesz velem. Ó, higgy a szavamnak, jöjj kedvesem!

titokban imádlak, légy enyém. Szívből nem szerethet más úgy, mint én, sok boldog órád lett velem. Ó, higgy a szavamnak, jöjj kedvesem!

Szívből nem szerethet más úgy, mint én, sok boldog órád lesz velem. Ó, higgy a szavamnak, jöjj kedvesem!

0: Kovonyi Károly honvéd üzeni Ózdra, édesanyjának, feleségének és rokonainak. Jó és egészséges vagyok, szeretettel gondolok rátok. Mindenki szeretettel csókol a viszontlátás reményébe, Károly.
1: Kapitkopál honvéd üzenem, Losantra feleségemnek, kisfiamnak, édesanyámnak és nővéremnek. Egészséges vagyok, jó vagyok, szeretettel csókolok a viszontlátásra.
2: Richter Rudolf honvéd üzeni Losantra kedves feleségének, kislányának, szüleinek, jól vagyok, egészséges, szeretettel csókol mindnyájatokat, viszontlátásra, Rudolf.
3: Szabó Lajos honvéd üzenem Miskolcra, feleségemnek és fiaimnak, hogy jól vagyok és egészséges vagyok, csókolok benneteket, apátok.

találsz egy más, egy olyat, ki jobb, mint én vagyok. Az nem úgy szeret, mint szeretlek én, majd megtudod. Mert én, ha rád gondolok, úgy érzem, boldog vagyok.

bevallom, néha rossz voltam, hogy miért azt nem tudom. De bocsásd meg ezt,

0: Az államrendőrség pécsi kapitánsága Jamó Györgyné született Gergelyes Julianna, pécsi napszámos nőt, azért, mert lakásán engedély nélkül rádiókészüléket tartott birtokában, 4 napi elzárása elváltoztatandó 10 pengő pénzbüntetésre ítélte.
1: Finalmente teremos agora a oportunidade de ouvir as melodias de Chiquinha Gonzaga.

Ha valaki a légből él, falhatsz itt csodára hél, trinkolhatsz akár noé, lukolhatsz hurrá, hogy nyugél. Maga, csak maga, maga, szervet tárgya plafa, esik.

azt mondják, hogy rosszak az idők. Pedig vannak még szerelmes párok, s vannak mesék úgy, mint az előtt. A csók és a tavasz, az ma is ugyanaz, s az én mesém szintén igaz. Volt egyszer egy zongorista, sápat és sovány, egy kávéházban.

Mert volt egyszer egy zongorista sápat érdekes, ki reggel ötig azt dalolt a nőt sose szeres, de öt felé becsukta hangszerét, mert kérem hátra.

gyűlölöm az emlékedet. Ez a pár nap mi volt neked? Kinek felelsz, kinek bűnhölsz érte? Gyűlölöm már életembe mindig tekintetet puha nagy bilincsét. Szemed sarkán azt a vásod, azt a rejtett mosolygásod,

kezem betéve. Akármilyen csoda szép volt, az volt a baj, az a

0: A Royal Kávéház étterme, sörözője a környék legszebb helységei. Híres konyhája magyaros vendégszeretettel várja Önöket. A Brunoszki kert csodásan szép parkjában hangulatos zene mellett jól szórakozik mindenki. Kiváló italok, étel és hal különlegességek halászli állandóan. Szolíd árak, minden este cigányzene. Kellemesen, olcsón szórakozni, uzsonnázni, vacsorázni a Brunoszki kertben, a Royal Kávéház éttermében, kertjében lehet. Esküvőre és egyéb alkalmakra külön termek, asztalrendelés telefonon. Az Újpest-Rákospalotai vasútállomással szemben közlekedés a Berni tértől a 90-es villamossal.
1: Apa! Nézzétek, gyerekek, milyen szép halat hoztam!
2: Megbolondultál. Mi nem engedhetünk meg magunknak ilyen.
1: Ugyan a hal már nem luxus. Minden dolgozó ember megengedheti magának, hogy halat egyen. Tessék.
3: Együnk halat!
1: A legjobb halat!

Alsó csengeren, alsó csengeren áll vagy 30 ház. Alsó csengeren úton úttelen szép lány van vagy szám. Egyik tudja ezt, másik tudja, nyelvük folyton.

hogyha visszagondol, volt az értekünk néhány boldog szép napunk. Mikor együtt jártunk, s valamit úgy vártunk,

0: Tánzene éjjel-nappal a Rádió D Gramafon rádiójában.
1: This is 2LO, the London station of the British Broadcasting Company calling. 2LO calling.

Kicsi összebújnánk csendben, majd valahol. A foxim két hete nem akar enni, egész nap sír egy kis pincsi után, az meg a szomszédházból észre.

0: szeret vagy nem szeret, tovább így nem mehet, egy szóra vár az én szívem. A csókja kell nekem, rebegje el nekem, ezt a kis bűvös szót, igen. Hónapok óta várok ezt szót, mondja ki végre a varázs igény. A szívem úgy dobog, ne legyen olykona, várom a feleletet, és ez csak igen lehet.
1: A férfi mind ilyen, ameddig nincs igen.

kettes baka vagyok én, kék parolin mosolyog a blúzom tetején. Nincs még sarzsim, de holnapra lesz, gallíromra a nagyúr csillagokat tesz. Ferenc Jóska adta ezt a mundért rám, nincs elovan, de víg vagyok mindig ám, mert 32-es baka vagyok én.

32 foka vagyok én, kék parolin mosolyog a blúzon tetején. Nincs még sarsim, de holnapra lesz, s gallíromra a nagy úr csillagokat tesz. Ferenc Jóska azt

0: fizessen elő a rádióra. 3 hónapig nem fizet előfizetési díjat. Szobakonyha berendezést, motorkerékpárt, típusszobát, kerékpárt és népszupert nyerhet. Rádiót a dolgozóknak!
1: Ez a felvétel készült 1942. november 19-én.

0: Gratulálunk! Ön jól döntött, amikor 12 adó közül ezt, a legjobbat választotta. Gratulálunk! Ön jól döntött, amikor 12 adó közül ezt, a legjobbat választotta.
1: Hogy van, Kovács úr? Képzelje, micsoda napom volt máma. Úgy kezdődött, hogy reggel bal lábbal keltem fel. A kávéházban a pincén a nyakamba öntötte az egész reggelit. Futok a villamos után, pac, hasra esem. Igyekszem be a hivatalba, bum, a fejemre zuhan egy tégla. Végre 9:30-re bevászorgok, rámordít a vezér. Kovács, maga megint elkésett, el van bocsátva.
2: Hallja, micsoda pesses ember maga.
1: Én, pesses, maga bolond, hiszen pont ma nyertem meg egy 6 forintos államsorsjeggyel a főnyereményt 60 000 forintot.